A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem lesz államfő Polgár Judit.
2: Az iskolakezdési támogatást tárgyalja ma az országgyűlés. Különleges kiállítás nyílt a Szép Művészetiben. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok.
1: Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A SAK nagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbelépével tegnap óta nem Sulyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztani. A módosítás szerint egyébként októbertől újra megyéknek nevezzük majd a vármegyéket, létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, az országgyűlési képviselők megbízatása pedig csak 12 évig tarthat.
2: Ma tárgyalja az országgyűlés az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. Eszerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A segítség a tervek szerint adómentes lesz. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
3: A fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csakadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
2: Az egyiptomi művészetek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat pénteken nyitott meg. Mintegy 140 műtárgy, szobrok, domborművek, koporsók mesélnek a több ezer évvel ezelőtti civilizációról. Alapvetően napsütéses időnk lesz, ma csak néhol lehetnek gomoly felhők az égen. Egy-egy elszórt esőre, záporra is van esély. A szél sokfelé lehet élénk erős. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 16 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló időnk lesz. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokakat megviselhet. Jelentkezhet vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Örög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: a sejt.
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz, s miért rohanok úgy a kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 21-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pécsbook.
1: Baranyában is várható a héten szúnyoggyérítés. Középiskolásokat vár közösségi szolgálatra a rendőrség. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a héten 7 megyében és a fővárosban folytatódik a szúnyoggyérítés. Földi kémiai és földi biológiai módszerekkel is írtják majd a vérszívókat, olvasható a szervezet honlapján. Az eheti munka során Baranyában is dolgoznak majd. Július 22-én szerdán a baranyai vízpartok közelében mintegy 200 hektáron lesz gyérítés. Ha szerdán az időjárás nem teszi lehetővé a munkát, akkor csütörtökön vagy pénteken pótolják azt. Diákok jelentkezését várja közösségi szolgálatra a pécsi rendőrkapitányság. Pécsett a Széchenyi téren idén-nyáron is működik a Tourist Police pavilon, ahol a városba érkező látogatók kaphatnak bűn- és baleset megelőzési tanácsokat, útbaigazítást és idegenforgalmi, illetve turisztikai információkat. Azok a középiskolás diákok, akik elvégezték a rendőrség alapképzését, most jelentkezhetnek az érettségihez szükséges közösségi szolgálatra, melyet a rendőrségnél teljesíthetnek. Regisztrációra nincsen szükség, az érdeklődőket a pavilon nyitvatartási idejében naponta 11 és 19 óra között várják a rendőrség munkatársai. Július 20-ától várhatóan két héten át több helyszínen is burkolatjavítási munkákat végeznek Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint az Ipar utcában, a Tüzér utcában, a felüljáró környékén és a Veresendre utcában is dolgoznak majd ezekben a napokban. A Péter utcában pedig a gázhálózat javításokat követően megkezdődik a teljes szélességű burkolat helyreállítás. A munkák során összesen 5300 négyzetméternyi útfelület újul meg, csaknem 800 tonna aszfalt beépítésével. Hétfőig már több mint 100 000-en töltötték ki a kormány KRESZ kérdőívét a múlt heti indulás óta. A kérdőívben többek között a kérívó gyorshajtás elleni fellépésről, az elektromos rollerek szabályozásáról, illetve az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról is kérik a lakosság véleményét. A kérdőív a kormány hivatalos oldalán érhető el, és szeptember 1-jéig lehet kitölteni. Július 22-éig, szerdáig kell jelezni a gyermek sajátos nevelési igényállapotának fennállását az iskola kezdési támogatáshoz. Erre a szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet a hétvégén. Kátai Németh Vilmos azt írta, a véleményt a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága állítja ki. Azt is hozzátette, az országgyűlés várhatóan kedden dönt az iskola kezdési támogatásról. Augusztus 1-én újraindul a vasúti közlekedés Dombóvár és Komló között. Ezzel összefüggésben változik a buszközlekedés is a két város között. Több buszjárat is megszűnik, és lesznek olyanok is, melyek most indulnak, írja a Komlói Autóbuszos Közlekedés blog. A bejegyzés szerint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium több járatot is kihúzott a menetrendből, mely a Dombóvári Kórház és a Bányászváros között szállítja az utasokat. Jövő hónaptól több olyan buszjárat sem közlekedik majd, amely a Komló-Sásd-Szágy vonalon szállítja az utazókat. A részletes menetrendről a Volánbusz oldalán érdemes tájékozódni. A légi közlekedés környezeti és egészségi hatásait bemutató fotópályázatra várja amatőr és profi fotósok képeit a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé Egyesület. A kiírással a tudatos közlekedés fontosságára akarják felhívni a figyelmet. A pályázatra 2024. január 1-e után készült fényképekkel lehet nevezni. Egy pályázó legfeljebb 5 képet küldhet be. Mesterséges intelligenciával készült vagy módosított fotó nem nevezhető. A képeket szeptember 6-áig várják. A részletekről a Magyar Természetvédők Szövetsége oldalán lehet olvasni. Fokozott ellenőrzést tartott a rendőrség és a polgárőrség a hétvégén Baranyában. A motorral az utakon akció során a mecsek kanyargós útjain ellenőrizték a motorosokat. Vizsgálták a megállított járművek műszaki állapotát, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a fékekre, de ellenőrizték az előírt kötelező felszerelések meglétét és a járművezetők okmányait is. A razzia során egy speciális műszerrel mérték a kipufogók zajszintjét is. A rendőrség összesítése szerint a legtöbb motoros felelősségteljesen, megfelelő védőfelszerelésben és szabályosan közlekedett. Kirívó szabálytalanságról nem számoltak be. Idén már 28. alkalommal rendezik meg a Kovács Árpád országos fuvolás tábort Bújban. A héten zajló eseményen a növendékek egyéni foglalkozásokon vesznek részt, emellett duó, trió és kvartett összeállításokban is zenélnek, emellett együtt gyakorolnak a Nagy Fuvola együttessel. A tábor kiemelt eseménye a Fuvola Varázs koncert, ahol a tábor növendékei és vendégfellépők is színpadra lépnek. A koncertre július 25-én szombaton este 8 órakor kerül sor a Bói Battyányi téren, rossz idő esetén pedig az Erzsébet vigadóban. A vasárnap délutáni esti szeles időjárás sok munkát adott a tűzoltóknak Baranyában is. Összesen 5 helyszínre kidőlt fákhoz riasztották a katasztrófa védőket, akikre Baranyajenőn, Komlón, Pécs-Bagota külterületén, Nagydobszán és Molvány térségében is szükség volt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az esetek során személyi sérülés nem történt. A hétvégén játszotta utolsó nyári felkészülési meccsét a PMFC. Az NB3-as labdarúgó csapat a horvát élvonalban szereplő Vukovárt fogadta, és 3-2-re legyőzte ellenfelét. A következő alkalommal már tétmeccsen lép pályára a csapat, hétvégén kezdődik a bajnokság. A nyitófordulóban július 25-én szombaton este 7 órakor a Dunaharaszti érkezik Pécsre a PMFC stadionba. Olaszországban folytatja pályafutását Varga Aliz. Az NKA Universitas Pécs együttesétől a Castelnuovohoz igazolt a kosárlabdázó, jelentette be a Campobassói klub. A csapat az olasz ligában a legutóbbi szezonban elődöntős volt, a következő idényben pedig az Európa kupában is érdekelt lesz. Lezárult a tenerifei felkészülési torna az U18-as női kosárlabda válogatott részére. A magyar csapat a torna záró mérkőzésén 67-46-ra kikapott Spanyolországtól, így végül 2 győzelemmel és 1 vereséggel fejezte be a felkészülést. Az NKA Universitas Pécs játékosa Josipovics Kinga ezúttal is pályára lépett, a válogatott pedig értékes mérkőzésekkel hangolt az augusztus elején Svédországban rendezendő A-divíziós Európa-bajnokságra. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, szép jó reggelt kívánok! Július 21. napján a mai kedd a Dánielek és a Daniellák névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best hallgatóinknak. Egyaránt hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön Lisa Stansfield, előtte még a Bermuda, most pedig Martin Solveig jön a Rocking Musical. 11 perc elmúlt, 6 óra, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, rossz hírem van. Már egy hónapja rövidülnek a nappalok. Na, de vicc a cséletébe, még egyáltalán nem olyan rossz a helyzet, mint mondjuk télen, amikor már 4:30 tájékán sötétedik. Most még 8:30 lehet sétálni, kutyát sétáltatni, biciklizni. Egyébként nem kell estére hagyni most a szabadtéri programokat, mert már nincs olyan kánikula, mint az elmúlt hetekben volt. 30 fok alatti kellemes nyári idő van, kis széllel, néha egy-egy futózáporral. Jönnek a folytatásban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, mindjárt Edwin Collins-tól, most pedig Beyoncé-tól és Shakira-tól. Beautiful Liar a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de említésre méltó csapadék nem valószínű, a maximum 24-31 fok között alakul. Még több részlet erről és friss infók a hírekben. Rögtön 7:30, jó reggelt, Fat Joe és Ashanti jön a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb helyeken zajlik a héten a szúnyoggyérítés. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a héten 7 megyében és a fővárosban folytatódik a szúnyoggyérítés. Földi kémiai és földi biológiai módszerekkel is írtják majd a vérszívókat, olvasható a szervezet honlapján. Az eheti munka során Baranyában is dolgoznak majd. Július 22-én szerdán a baranyai vízpartok közelében mintegy 200 hektáron lesz gyérítés. Ha szerdán az időjárás nem teszi lehetővé a munkát, akkor csütörtökön vagy pénteken pótolják azt. Július 20-ától várhatóan két héten át több helyszínen is burkolatjavítási munkákat végeznek Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint az Ipar utcában, a Tüzér utcában, a felüljáró környékén és a Veresendre utcában is dolgoznak majd ezekben a napokban. A Péter utcában pedig a gázhálózat javításokat követően megkezdődik a teljes szélességű burkolat helyreállítás. A munkák során összesen 5300 négyzetméternyi útfelület újul meg, csaknem 800 tonna aszfalt beépítésével. Lezárult a Tenerifei felkészülési torna az U18-as női kosárlabda válogatott részére. A magyar csapat a torna záró mérkőzésén 67-46-ra kikapott Spanyolországtól, így végül két győzelemmel és egy vereséggel fejezte be a felkészülést. Az NK Universitas Pécs játékosa Josipovics Kinga ezúttal is pályára lépett, a válogatott pedig értékes mérkőzésekkel hangolt az augusztus elején Svédországban rendezendő A-divíziós Európa-bajnokságra.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Burkolatmarási munkákat végeznek kedden napközben a Tüzér utcai felüljárónál két helyszínen, illetve a Veresendre utcában, a műjégpálya és a teniszpályák közelében. A helyszíneken sáblezárásra kell számítani. Kedden egy sérült vízvezeték cseréje miatt teljes útzár lesz érvényben a Bethlen Gábor utcában, reggel 8 és délután 4 óra között. A Péter utcában burkolatmarási munkák kezdődtek, ott továbbra is ideiglenes útzárra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sem kell kánikulától tartani. Napos és gomoly felhős időszakok váltakoznak majd. Számottevő csapadék nem várható, de elszórtan egy-egy zápor kialakulhat. A legtöbb helyen élénk lesz napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 21. napján, a mai kedden a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de említésre méltó csapadék nem valószínű, egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat ki. A maximum 24-31 fok között alakul, és a következő napokban is marad az ehhez hasonló, a maihoz hasonló időjárás. És persze jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül is. Alcazar, This is the world we live in, a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok a hét második munkanapján. Július 21-e friss hírei után szólnak újból a legjobb zenék. Például Tracy Chapmané, Luke Combs-tól. Ez lesz a Fast Car, és zenél a Honey Beast is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
5: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Közösségi szolgálatra várja a diákokat a Baranyai rendőrség. Napközben előfordulhatnak futószáporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Diákok jelentkezését várja közösségi szolgálatra a pécsi rendőrkapitányság. Pécsett a Széchenyi téren idén-nyáron is működik a Tourist Police pavilon, ahol a városba érkező látogatók kaphatnak bűn- és baleset megelőzési tanácsokat, útbaigazítást és idegenforgalmi, illetve turisztikai információkat. Azok a középiskolás diákok, akik elvégezték a rendőrség alapképzését, most jelentkezhetnek az érettségihez szükséges közösségi szolgálatra, melyet a rendőrségnél teljesíthetnek. Regisztrációra nincsen szükség, az érdeklődőket a pavilon nyitvatartási idejében naponta 11 és 19 óra között várják a rendőrség munkatársai. Július 22-éig, szerdáig kell jelezni a gyermek sajátos nevelési igényállapotának fennállását az iskola kezdési támogatáshoz. Erre a Szociális és Családügyi Miniszter hívta fel a figyelmet a hétvégén. Kátai Németh Vilmos azt írta, a véleményt a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága állítja ki. Azt is hozzátette, az országgyűlés várhatóan kedden dönt az iskola kezdési támogatásról. A hétvégén játszotta utolsó nyári felkészülési meccsét a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapat a horvát élvonalban szereplő Vukovárt fogadta, és 3-2-re legyőzte ellenfelét. A következő alkalommal már tét meccsen lép pályára a csapat, hétvégén kezdődik a bajnokság. A nyitófordulóban július 25-én szombaton este 7 órakor a Dunaharaszti érkezik Pécsre a PMFC stadionba.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
7: Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Egészen augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületnél. Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Július 22-e és 25-e között teljes szélességében lezárják az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát, fokozott óvatossággal vezessem. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sem kell kánikulától tartani. Napos és gomoly felhős időszakok váltakoznak majd. Számottevő csapadék nem várható, de elszórtan egy-egy zápor kialakulhat. A legtöbb helyen élénk lesz napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Az órát az a Madonna indítja, aki elvileg fellépett a foci VB döntőjének fél idejében. Ehelyett végig egy korábban rögzített klippet láttunk, és csak a dal végén jött ki a pálya szélére, kb. 3 szót énekelve. 4 Minutes, Justin Timberlake-kel indítja az órát, készül a Well Hello, és jön Donna Louise is mindjárt.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Luke Combs hozzá most Tracy Chapman slágerét, Fast Car, gyors autó, ami nem jó, hiszen a legtöbb statisztika szerint a legtöbb baleset okozója a gyorshajtás, óvatosan az utakon, ha pedig dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re, megy tovább a kedreggel, július 21-e van, Dániel Daniella napja, sok boldogságot minden ünnepeltnek!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jönnek a legfrissebb hírek rögtön 7:30, jó reggelt. Egy-két szó előjáróban, ne bánkodjon senki, ha otthon hagyta az esernyőt, nem nagyon lesz ma rá szükség. Kellemes nyári időnk lesz, 30 fok körüli maximummal, kis széllel. Részletek a hírek végén, aztán a Stereo MC's és a Connected folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Motorosokat ellenőriztek a hétvégén a meccsekben. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Fokozott ellenőrzést tartott a rendőrség és a polgárőrség a hétvégén Baranyában. A motorral az utakon akció során a meccsek kanyargós útjain ellenőrizték a motorosokat. Vizsgálták a megállított járművek műszaki állapotát, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a fékekre, de ellenőrizték az előírt kötelező felszerelések meglétét és a járművezetők okmányait is. A razzia során egy speciális műszerrel mérték a kipufogók zajszintjét is. A rendőrség összesítése szerint a legtöbb motoros felelősségteljesen, megfelelő védőfelszerelésben és szabályosan közlekedett. Kirívó szabálytalanságról nem számoltak be. Augusztus 1-én újraindul a vasúti közlekedés Dombóvár és Komló között. Ezzel összefüggésben változik a buszközlekedés is a két város között. Több buszjárat is megszűnik, és lesznek olyanok is, melyek most indulnak, írja a Komlói Autóbuszos Közlekedés blog. A bejegyzés szerint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium több járatot is kihúzott a menetrendből, mely a Dombóvári Kórház és a Bányászváros között szállítja az utasokat. Jövő hónaptól több olyan buszjárat sem közlekedik majd, amely a Komló-Sásd-Szágy vonalon szállítja az utazókat. A részletes menetrendről a Volánbusz oldalán érdemes tájékozódni. Olaszországban folytatja pályafutását Varga Aliz. Az NK Universitas Pécs együttesétől a Castelnuovohoz igazolt a kosárlabdázó, jelentette be a Campobassói klub. A csapat az olasz ligában a legutóbbi szezonban elődöntős volt, a következő idényben pedig az Európa kupában is érdekelt lesz. Burkolatmarási munkákat végeznek kedden napközben a Tüzér utcai felüljárónál két helyszínen, illetve a Veresendre utcában, a műjégpálya és a teniszpályák közelében. A helyszíneken sávlezárásra kell számítani. Kedden egy sérült vízvezeték cseréje miatt teljes útzár lesz érvényben a Bethlen Gábor utcában, reggel 8 és délután 4 óra között. A Péter utcában burkolatmarási munkák kezdődtek, ott továbbra is ideiglenes útzárra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sem kell kánikulától tartani. Napos és gomoly felhős időszakok váltakoznak majd, számottevő csapadék nem várható, de elszórtan egy-egy zápor kialakulhat. A legtöbb helyen élénk lesz napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 21-én kedden. Dánielek, Daniellák, őket lehet ünnepelni. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. 1816-ban ezen a napon született Paul Julius Reuter, a Reuters hírügynökség megalapítója. 1899-ben a mai napon született Ernest Hemingway, Nobel-díjas amerikai regényíró, ugye mindenkinek ismerős az öreg halász és a tenger. 1955-ben július 21-én született Tar Béla, Kossuth-díjas magyar filmrendező. És ez megy 6 órán keresztül a Sátán tangóban kb. 1951. július 21 megszületett Robin Williams, amerikai színész, stand-up komikus, leghíresebb szerepei az Egy úr az űrből című gyermekkorom kedvenc tévésorozata, és olyan mozifilmek, mint például a Jumanji, a Good Will Hunting, a Holdköltők társasága, vagy a Jó reggelt Vietnám. 1989-ben ezen a napon a Bonnie M sikeréért is felelős Frank Farian német producer által létrehozott Milli Vanilli duó hatalmas botrányba keveredett, amikor egy playback fellépésük során technikai malőrnek köszönhetően kiderült, hogy a csapat tagjai valójában egy hangot sem énekeltek dalaikban, és csak dekoratív külsejükkel és tánc tudásukkal járultak hozzá a produkció sikeréhez. 1961-ben a mai napon született Jim Martin, a Faith No More gitárosa. 1974. július 21 megszületett Terry Caldwell, az East 17 tagja. És 2000-ben, pontosan a mai napon született Erling Haaland, norvég labdarúgó is. Vagy Haaland? Húztunk párat, és húzzunk tovább a Daft Punk-kal. Around the World! A legjobb zenék között jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kedves egriek, figyelem, 25-ös főút Felnémet térségében a 20-as kilométernél felborult, egy autó balesetnél a forgalom félpályán halad. Óvatosan, jó utat, mindjárt 8 óra, jó reggelt kívánok! Alapvetően napsütéses időnk lesz, részletek a hírek végén, aztán az éterben is süt majd a nap ezerrel. Sun is shining, jön Bob Marley! És a Back to Black is. A dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Közösségi szolgálatra várja a diákokat a Baranyai rendőrség. Napközben előfordulhatnak futószáporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Diákok jelentkezését várja közösségi szolgálatra a pécsi rendőrkapitányság. Pécsett a Széchenyi téren idén-nyáron is működik a Tourist Police pavilon, ahol a városba érkező látogatók kaphatnak bűn- és baleset megelőzési tanácsokat, útbaigazítást és idegenforgalmi, illetve turisztikai információkat. Azok a középiskolás diákok, akik elvégezték a rendőrség alapképzését, most jelentkezhetnek az érettségihez szükséges közösségi szolgálatra, melyet a rendőrségnél teljesíthetnek. Regisztrációra nincsen szükség, az érdeklődőket a pavilon nyitvatartási idejében naponta 11 és 19 óra között várják a rendőrség munkatársai. Hétfőig már több mint 100 000-en töltötték ki a kormány KRESZ kérdőívét a múlt heti indulás óta. A kérdőívben többek között a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, az elektromos rollerek szabályozásáról, illetve az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról is kérik a lakosság véleményét. A kérdőív a kormány hivatalos oldalán érhető el, és szeptember 1-jéig lehet kitölteni. 3 légiós érkezik az NKH Universitas Pécs férfi kosárlabda csapatához. A klub a honlapján azt közölte, az új-zélandi James Moore centerként, az amerikai Kiefer Panther bedobóként, a kanadai Kobe Elvis pedig irányítóként csatlakozik a pécsi együtteshez. Mind a 3 játékos szerepelt már az európai bajnokságokban, olvasható az NKH honlapján.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Egészen augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületnél. Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Július 22-e és 25-e között teljes szélességében lezárják az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát, fokozott óvatossággal vezessem. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sem kell kánikulától tartani. Napos és gomoly felhős időszakok váltakoznak majd. Számottevő csapadék nem várható, de elszórtan egy-egy zápor kialakulhat. A legtöbb helyen élénk lesz napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: A foci rajongóknak nem lehet panasza az idei évre, hiszen VB is volt, sőt, BL döntő ráadásul Budapesten a Puskásban, ahol az óra nyitó The Killers is előadta a Human című dalát. Ezzel kezdünk. 6 perc elmúlt 8, jó reggelt! Maxim Leventa vagyok, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Dánielek, Daniellák, szülinaposok, sok boldogságot!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Nehéz elképzelni, hogy az eredeti Bob Marley dal regi és lassú a tempója. Ahhoz képest viszont, hát mondhatni, egy picit gyorsabb lesz majd a következő dal, Craig David és Sting duettje, a Rise and Fall. Ehhez képest viszont sokkal lassabb. És érdemes lassítani az utakon is, mert hogy a legtöbb baleset okozója a gyors hajtás. Szerencsére azon kívül, hogy a 25-ös főúton Felnémet térségében a 20-as kilométernél felborult egy autó, és a balesetnél a forgalom félpályán haladt, szóval ezen kívül nem tudok, hála a jó égnek, más balesetről. Remélem sokáig így is marad. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha van közlekedési hír, várom ide.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Alapvetően napsütésre készülhetünk július 21. napján. A mai kedd kicsit szeles, kellemesen meleg időt hoz, esni nem fog. Részletek a hamarosan induló hír összefoglalóban rögtön 8:30. Jó reggelt, a friss infók után az N-Vogue folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb helyeken zajlik a héten a szúnyoggyérítés. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a héten 7 megyében és a fővárosban folytatódik a szúnyoggyérítés. Földi kémiai és földi biológiai módszerekkel is írtják majd a vérszívókat, olvasható a szervezet honlapján. Az eheti munka során Baranyában is dolgoznak majd. Július 22-én szerdán a baranyai vízpartok közelében mintegy 200 hektáron lesz gyérítés. Ha szerdán az időjárás nem teszi lehetővé a munkát, akkor csütörtökön vagy pénteken pótolják azt. Július 20-ától várhatóan 2 héten át több helyszínen is burkolatjavítási munkákat végeznek Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint az Ipar utcában, a Tüzér utcában, a felüljáró környékén és a Veresendre utcában is dolgoznak majd ezekben a napokban. A Péter utcában pedig a gázhálózat javításokat követően megkezdődik a teljes szélességű burkolat helyreállítás. A munkák során összesen 5300 négyzetméternyi útfelület újul meg, csaknem 800 tonna aszfalt beépítésével. Lezárult a Tenerifei felkészülési torna az U18-as női kosárlabda válogatott részére. A magyar csapat a torna záró mérkőzésén 67-46-ra kikapott Spanyolországtól, így végül 2 győzelemmel és 1 vereséggel fejezte be a felkészülést. Az NK Universitas Pécs játékosa Josapovics Kinga ezúttal is pályára lépett, a válogatott pedig értékes mérkőzésekkel hangolt az augusztus elején Svédországban rendezendő A-divíziós Európa-bajnokságra.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Burkolatmarási munkákat végeznek kedden napközben a Tüzér utcai felüljárónál 2 helyszínen, illetve a Veresendre utcában, a műjégpálya és a teniszpályák közelében. A helyszíneken sávlezárásra kell számítani. Kedden egy sérült vízvezeték cseréje miatt teljes útzár lesz érvényben a Bethlen Gábor utcában, reggel 8 és délután 4 óra között. A Péter utcában burkolatmarási munkák kezdődtek, ott továbbra is ideiglenes útzárra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sem kell kánikulától tartani. Napos és gomoly felhős időszakok váltakoznak majd. Számottevő csapadék nem várható, de elszórtan egy-egy zápor kialakulhat. A legtöbb helyen élénk lesz napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok az M3-ason is, ahol egy picit lassabb a haladás Vásárosnamény felé Gödöllő térségében, ahol egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik. A forgalom a leálló sávon halad, a munkaterület mögött 2-3 kilométer hosszan lassabb szakaszos torlódó a kocsisor. És továbbra is félpályás lezárás van a 25-ös főúton Felnémet térségében, ahol a 20-as kilométernél korábban felborult egy autó. Jó utat, óvatosan, a közlekedési infokat én is várom, 0620 55 55 155. Hamarosan a foci VB döntője előtt is látott, hallott, Nicole Scherzinger jön a The Pussycat Dollzal, most viszont a Shaft és a Mucho Mambo Sway a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szerintem nincs olyan fülpár a Földön, amely ne hallotta volna a következő dalt. Dübörög majd a Faithless dala, az Insomnia, és zenél nekünk a Compact Disco a hősökkel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Újra itt van, a Casino Vintage visszatért. Roulette, Blackjack, több mint 100 nyerőgép és több millió forintos jackpotok várnak. Casino Vintage, élmény, játék, szórakozás. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
4: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cella-Szepti-Hóra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cella-Szepti-Hóra látogatóközpontban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak.
6: Best FM.
0: Best FM. A legjobb zenék.
6: A legjobb zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Közösségi szolgálatra várja a diákokat a Baranyai rendőrség. Napközben előfordulhatnak futó záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Diákok jelentkezését várja közösségi szolgálatra a pécsi rendőrkapitányság. Pécsett a Széchenyi téren idén-nyáron is működik a Tourist Police pavilon, ahol a városba érkező látogatók kaphatnak bűn- és baleset megelőzési tanácsokat, útbaigazítást és idegenforgalmi, illetve turisztikai információkat. Azok a középiskolás diákok, akik elvégezték a rendőrség alapképzését, most jelentkezhetnek az érettségihez szükséges közösségi szolgálatra, melyet a rendőrségnél teljesíthetnek. Regisztrációra nincsen szükség, az érdeklődőket a pavilon nyitvatartási idejében naponta 11 és 19 óra között várják a rendőrség munkatársai. Július 22-éig, szerdáig kell jelezni a gyermek sajátos nevelési igényállapotának fennállását az iskola kezdési támogatáshoz. Erre a szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet a hétvégén. Kátai Németh Vilmos azt írta, a véleményt a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága állítja ki. Azt is hozzátette, az országgyűlés várhatóan kedden dönt az iskola kezdési támogatásról. A hétvégén játszotta utolsó nyári felkészülési meccsét a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapat a horvát élvonalban szereplő Vukovárt fogadta, és 3-2-re legyőzte ellenfelét. A következő alkalommal már tét meccsen lép pályára a csapat, hétvégén kezdődik a bajnokság. A nyitófordulóban július 25-én szombaton este 7 órakor a Dunaharaszti érkezik Pécsre a PMFC stadionba.
3: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
7: Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Egészen augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületnél. Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Július 22-e és 25-e között teljes szélességében lezárják az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát, fokozott óvatossággal vezessem. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sem kell kánikulától tartani. Napos és gomoly felhős időszakok váltakoznak majd, számottevő csapadék nem várható, de elszórtan egy-egy zápor kialakulhat. A legtöbb helyen élénk lesz napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 25 fok közelében alakulhat.
6: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Aki használt annó utcai telefonfülkét, legyen az érmés vagy kártyás, valószínűleg nem ebben az órában fogja először hallani Britney Spears Gimme More-ját, vagy a Vendu Project-től a King of My Castle-t, hogy a Fateless Insomniáját menne is emlegessem, ugye? Vagy az óra indító telefonfülkét Payphone, Maroon 5 kezd 5 perccel múlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
6: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Indul a Fateless Insomniája, az intro alatt pedig egy friss közlekedési hír az M1-esről, ahol Hegyesalom felé Tatabánya térségében az 57-es kilométernél három autó ütközött a belső sávban, a helyszínen 3-4 kilométeres a dugó. Jó utat óvatosan, ha közlekedési hír van, várom a 0620-55-55-155-re. Nem sokára a Vemdu Project, King of My Castle, zenél a Jetlag, a Sugar Babes is jön mindjárt, de csak is a Fateless után a Besten. Deep in the bosom of the gentle night is when I saw trigger light. Pick up my pen and start to write. I struggle to fight dark forces in the clear moonlight without fear. Insomnia. I can't get no sleep.

Kiss FM-ben a legjobb zenék. Zöld utat kapott a Britney életrajzi film, és bár hivatalos szereplőválogatás még nem történt, a rajongók már találgatnak. Sydney Sweeney, Millie Bobby Brown, Sabrina Carpenter és Margot Robbie is esélyes lehet Britney karakterének megformálására. Best

Best FM a legjobb zenék, így csinálták, mondta el Jordanék a 90-es években. This is how we do it. Jön Junior Jack a Stupid Disco-val, és egy-két szó július 21-e kedd időjárásáról. Kicsit szeles, kellemesen meleg, alapvetően napsütéses idő lesz, egy-egy komoly felhővel. Esni, ha minden igaz, ma nem fog.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 0620-55-55-155 telefon SMS Viber ideírt. Gyuri, sziasztok! Pécsen a Nagy Lajos király és az Alsómalom sarkon az Árkádnál autó és teherautó ütközött nagy a dugó. Köszönjük szépen! Jó utat! Rögtön 10 óra, meghallgatjuk a friss híreket, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Itt lesz Tupac dala. That's the way it is. Come on. Come on. That's just the way it is. Things will never be the same. És dúdolhatunk Rúzsa Magdival. Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt is szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Motorosokat ellenőriztek a hétvégén a Mecsekben. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Fokozott ellenőrzést tartott a rendőrség és a polgárőrség a hétvégén Baranyában. A motorral az utakon akció során a Mecsek kanyargós útjain ellenőrizték a motorosokat. Vizsgálták a megállított járművek műszaki állapotát, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a fékekre, de ellenőrizték az előírt kötelező felszerelések meglétét és a járművezetők okmányait is. A razzia során egy speciális műszerrel mérték a kipufogók zajszintjét is. A rendőrség összesítése szerint a legtöbb motoros felelősségteljesen, megfelelő védőfelszerelésben és szabályosan közlekedett. Kirívó szabálytalanságról nem számoltak be. Augusztus 1-én újraindul a vasúti közlekedés Dombóvár és Komló között. Ezzel összefüggésben változik a buszközlekedés is a két város között. Több buszjárat is megszűnik, és lesznek olyanok is, melyek most indulnak, írja a Komlói Autóbuszos Közlekedés blog. A bejegyzés szerint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium több járatot is kihúzott a menetrendből, mely a Dombóvári Kórház és a Bányászváros között szállítja az utasokat. Jövő hónaptól több olyan buszjárat sem közlekedik majd, amely a Komló-Sásd-Szágy vonalon szállítja az utazókat. A részletes menetrendről a Volánbusz oldalán érdemes tájékozódni. Olaszországban folytatja pályafutását Varga Aliz. Az NKA Universitas Pécs együttesétől a Castelnuovohoz igazolt a kosárlabdázó, jelentette be a Campobassói klub. A csapat az olasz ligában a legutóbbi szezonban elődöntős volt, a következő idényben pedig az Európa kupában is érdekelt lesz. Burkolatmarási munkákat végeznek kedden napközben a Tüzér utcai felüljárónál két helyszínen, illetve a Veresendre utcában, a műjégpálya és a teniszpályák közelében. A helyszíneken sávlezárásra kell számítani. Kedden egy sérült vízvezeték cseréje miatt teljes útzár lesz érvényben a Bethlen Gábor utcában, reggel 8 és délután 4 óra között. A Péter utcában burkolatmarási munkák kezdődtek, ott továbbra is ideiglenes útzárra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sem kell kánikulától tartani. Napos és gomoly felhős időszakok váltakoznak majd. Számottevő csapadék nem várható, de elszórtan egy-egy zápor kialakulhat. A legtöbb helyen élénk lesz napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 25 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Tegnap ünnepelte 79. szülinapját Carlos Santana, akinek stílusára nagy hatással volt többek között Szabó Gábor, Amerikába emigrált magyar jazzgitáros is. Most a Maria Mariával indul az óra, 5 perc múlt 10. Hello, Maxim Levente vagyok. Dánielek, Daniellek, szülinaposok sok boldogságot. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber egyben.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es éveket. Most a Jade nevű amerikai R&B lány együttessel idézzük meg. 92-es slágerük a Don't Walk Away szól, a csapat debütáló Jade to the Max című albumának legsikeresebb dalaként. A Billboard Hot 100 negyedik helyig jutott anno.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nagy a káosz Pécs belvárosában, a Nagy Lajos király útja és az Alsó Malom utca kereszteződésében ugyanis autó és teherautó ütközött, aki tud a környező utcákon át kerüljön. Dolgoznak az M5-ösön Budapest felé Ulcsa térségében, mozgó munkavégzés mellett a leálló és a belső sávot lezárták. A munka mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, és ugyanez a helyzet az M3-ason is Gödöllő térségében a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, ahol egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik. Pályazárat vezettek be, a forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad, ott is több kilométeres sor alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Július 25-én Palkonya Fehérbe öltözik. Több helyszín és zenei stílus, pazar nyári naplemente. Ez a White & Wine Palkonya pincejáró party. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér. Bortúra csomagok www.palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elvételes lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért minestrone leves. Az A menü pikante milanéze, a B menü laska paprikás tojásos galuskával, a C menü töltött paprika főtt burgonyával. A Paleo menü 3290 forintért, kapros sertés ragú leves, sügér snidlinges mártásban édes burgonya pogácsával. A Teleki Bistró Pécsett a tudás

Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kíváncsian várom Henest és a ősszel érkező szimfonikus feldolgozás lemezét, mármint hogy saját dalai szólalnak meg szimfonikus köntösbe öltöztetve, például a következő órában hallható One Day in Your Life is. Egyébként a lemezről egy dal, a Left Outside Alone már is hallható, a novemberben érkező Symphonic Revolution című album előfutáraként, és természetesen szólnak majd a 90-es és 2000-es évek hazai slágerei is. Jön egy a Back to Black-től, szerintem az egyik legismertebb daluk, a Szerelembomba. Mindenek előtt meghallgatjuk július 21-e kedd friss híreit, aztán érkeznek szépen sorjában újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
6: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elvételes lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, minestrone leves, az A menü pikante milanéze, a B menü laskopaprikás tojásos galuskával, a C menü töltött paprika főtt burgonyával. A Paleo menü 3290 forintért, kapros sertésragú leves, sügér snidlinges mártásban édes burgonya pogácsával. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat francia hagymaleves sajtos tósztkenyérrel. Az A menü bolonyai spagetti reszelt sajttal, a B menü négy sajtos nyokki pirított hagymával. És végül a vegán menü 3290 forintért, kurkumás csicseri borsóleves, rakott brokkoli. Ez volt a menüajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Északon lehet több napsütés, ma dönthetnek az iskola kezdési támogatásról, benzinkúton is próbálkoztak a hamis euróval. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepétől bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta a rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszába gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Az iskola kezdési támogatásról is dönthet ma a parlament. Az országgyűlés rendkívüli ülésének második napján várhatóan elfogadják a 100 000 forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosítást. A képviselők emellett tárgyalnak az új közszolgálati médiarendszer létrehozásáról, valamint az uniós források lehívásához szükséges közlekedési és költségvetési módosításokról. Hamis euróval fizettek, vádat emeltek ellenük. Két nő és egy férfi több üzletben és egy benzinkúton is hamis 50 és 100 eurós bankjegyekkel vásárolt tavaly januárban Pest vármegyében. A vádirat szerint a férfi egy albertírsai benzinkúton tankolt, majd amikor a dolgozók észrevették a hamis pénzt és számon kérték, azt ígérte, hogy forinttal fizet. Ehelyett autóba ült és elhajtott. A két nő egy másik alkalommal két üzletben is hamis 100 euróssal fizetett, a csalásra azonban csak a kasszazáráskor derült fény. Az ügyészség mindhármukat pénzhamisítással vádolja. Mesterséges intelligenciával alakítják át az oktatást Kínában. Egyre több iskolában alkalmaznak olyan rendszereket, amelyek elemzik a diákok teljesítményét, majd személyre szabott feladatokat állítanak össze nekik. A mesterséges intelligencia a tanárok munkáját is segíti, gyorsabban javítja a feladatokat és feltárja a tanulók erősségeit, valamint nehézségeit. A kínai oktatási vezetés szerint a technológia nem a pedagógusokat váltja ki, hanem a személyre szabott oktatást támogatja. Ma északon több, délebre kevesebb napsütésre készülhetünk, mert nyugat felől vastagabb felhők érkeznek, főként a déli ország rész fölé. Délnyugaton helyenként eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél sok felé megélénkül. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés vár ránk, gomoly felhőkkel, de néhol egy-egy zápor vagy zivatar még előfordulhat. Csütörtökön újra meghízhatnak a felhők, elszórtan záporokkal, zivatarokkal és többfelé élénk erős széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Janet Jacksontól, a Staccabootól, Justin Timberlake-től vagy Will Smith-től, elsőként pedig az 1978-ban Birminghamben alakult Rock and Roll Hall of Fame-be beiktatott brit együttestől, amely 80-as években az új hullámos pop-rock egyik legmeghatározóbb, világszerte több mint 100 millió lemezt eladott ikonikus képviselője. Ők a Duran Duran, jön a Richard Porte, a Sunrise, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék ott is volt, meg nem is. Victoria Beckham, Mel C, azaz Sporty Spice hétvégi esküvőjén az utolsó fűszeres lány is elkelt. Tehát az angliai Lake District Nemzeti Parkban ment hozzá modell barátjához, Chris Dingwallhoz, a nagy napon pedig csatlakoztak zenésztársai Emma Bunton, Mel B, Jerry Halliwell Horner, Victoria Beckham viszont nem tudott részt venni az esküvőn, mivel az Egyesült Államokban tartózkodott a labdarúgó világbajnokság bronzmeccsén, aztán a döntőjén, viszont ő tervezte Mel lenyűgöző, hátulnyitott esküvőjét.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók, tart a munka az M3-ason Gödöllő térségében Vásárosnamény felé. Egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik, emiatt pályazárat vezettek be. A forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad, a munka mögött 2-3 kilométeres a torlódás. Az M86-oson a Répcelak és Beled közötti szakaszon a Csorna felé vezető oldalon kigyulladt egy autószállító tréler a 120-os kilométernél az oltás, és a műszaki mentés idejére pályazárat vezettek be. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Deles hírek után a Coldplay zenél, ma este a Puskásban pedig Pitbull, előzenekara pedig nem más, mint Lil Jon. 0620-55-55-155, Majoros Ritát is ezen a hívható SMS és Viber számon lehet elérni. Jó étvágyat, rádiózunk együtt holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nándorfehérvárra emlékezett a miniszterelnök. Éveken át dézsmáltak egy vegyi anyagraktárat Békésben. Még szavazhatunk az év madarára. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A nándorfehérvári diadalra emlékezett a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, az 570 évvel ezelőtti győzelem a magyar hazaszeretet, a közös felelősség és az összefogás jelképe. Úgy fogalmazott, a nándorfehérvári hősök példája ma is azt üzeni, hogy a legnehezebb helyzetekben is van választás és van remény. A kormányfő arra kérte az embereket, hogy a szerdai évfordulón a déli harangszó idején emlékezzenek meg a hősökről. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthon Start program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. 8 éven át dézsmálták egy Békés Csabai járvegyi anyagraktárát. 5 férfi rendszeresen szállított el etilalkoholt, etilacetátot és más vegyi anyagokat a telephelyről. A vádirat szerint a bűnszervezet egyik tagja a cég raktárosa volt, aki segített kijuttatni az árut, amelyet később értékesítettek. Az ügyészség különösen jelentős értékre bűnszervezetben elkövetett sikkasztással vádolja a férfiakat. Július végéig szavazhatunk a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta a rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, a másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuhik.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Ma a napsütés és a felhő kicsit megosztoznak az országon, északon több napfényt kapunk, délen viszont vastagabb felhők úszhatnak fölénk. A délnyugati tájakon eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt. Az északi a szél több felé feltámad, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Holnap ismét sok lesz a napsütés, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán északnyugat felől újabb felhősödés érkezik, elszórt csapadékkal és élénk, többfelé erős széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Igazán csodás keddet, szép délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy velem tartanak ma is, és így a hét második napján is. Egyszerűen csak jól érezzük magunkat együtt, még munkaidőben is, a munkahelyeken is, remélem a főnök a legtöbb helyen engedi, hogy Best FM-et hallgassanak. Én pedig nyitom a délutánt a Coldplay-jel, és csodás napot kívánok mindenkinek. Tartsanak velem!
0: Best FM. A

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Step two.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

Best FM a legjobb zenék. Csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy velem töltik a napot. Hogy telt a délelőtt? Az is remélem, hogy igazán kellemes volt. Én nagyon jó hangulatban vagyok itt a csajokkal, az irodában egy kis ilyen, vagy itt a szerkesztőségben egy ilyen kis zsibvásárt tartottunk, és az ilyen az mindig nagyon jó. Meg szerintem nekünk ez nagyon fel tudja dobni a kedvünket. Egy-két sminkpaletta beszerzés, stb. Stb. Úgyhogy hát élvezzük együtt a napot. Én csak azt tudom mondani, sminkpaletta ide vagy oda, a jó hangulat garantált. A legjobb zenékkel itt a Best FM-en. Enigma Return to Innocence érkezik hamarosan, de jön majd a Daxos és a Barbra Streisand is. Hamarosan közlekedési információkkal is jelentkezem, na meg természetesen a napi kérdést is felteszem. De előtte Texas, I Don't Wanna Lover itt a Best FM-en. Legyen csodás a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Tudják, ma is utazhatunk együtt, mint minden hétköznap délután. Ha van közlekedési információjuk, küldjék el, vagy hívjanak fel, én pedig gyorsan így a rádión keresztül továbbadom a többieknek. Két baleset is történt a 4-es főúton Karcag és Püspökladány között. A 170-es kilométernél 1 kilométeren belül egy kamion és egy autó, valamint két autó ütközött. Mindkét helyszínen félpályán halad a forgalom. Illetve ezen a szakaszon útfelújítás is zajlik, lámpás irányítás mellett irányonként váltakozva halad a forgalom. Mindkét irányban több kilométer hosszan torlódnak az autók, kerülni pedig jelentős kerülővel lehet Füzesgyarmat felé. Az M3-ason Göddöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik, emiatt pályazárat vezettek be. A forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad. A munkaterület mögött 2-3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk továbbra is. Várom ma is az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Follow the flow, porszem, imádom ezt a dalt. Ezzel pedig le is zártam ezt az órát. Pár perc múlva délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek. Egyébként most indult a délután, és már el is telt egy óra, szóval jöhet a délutáni kávé, és a következő órában is isteni zenék, mint Christina Aguilera és a Genie in a Bottle. Vagy Lotfi Begi és a Cosmix dala, ez lesz a kisvilág.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszafogottabb az ingatlanpiac. Marihuána ültetvényt talált egy betörő. Trópusi vihar közelít az Egyesült Államokhoz. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebb lakást cserélt gazdát az első fél évben. Az egyik hazai ingatlan közvetítő adatai szerint idén visszafogottabb az ingatlanpiaci kereslet, miközben nőtt a 100 millió forintnál drágább lakások forgalma. A szakértők úgy látják, hogy az olcsóbb ingatlanok piacát az Otthonstart program élénkíti. A nagy értékű lakásokat viszont továbbra is főként önerőből vásárolják meg. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvivőjétől, Linzmeier Szilviától.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: A betörő buktatta le a marihuána termesztőt Simontornyán. A rendőrség szerint a 22 éves férfi egy betörés során bukkant rá egy pincében kialakított marihuána ültetvényre, amelyet később be is jelentett a körzeti megbízottnak. Azt azonban nem tudta, hogy a nyomozók már őt keresték a korábbi lopások és betörések miatt. A rendőrök végül a betörőt őrizetbe vették, a bejelentés nyomán pedig egy 48 éves helyi férfinél 18 tő kanabiszt is lefoglaltak. Trópusi vihar közelíti meg az Egyesült Államok déli partvidékét. A Berta nevű rendszer a mexikói öböl térségében erősödik, ezért több államban már figyelmeztetéseket és riasztásokat adtak ki. A meteorológusok a következő napokban heves esőzésekre, villámárvizekre és vihardagályra számítanak. Helyenként akár 20 cm-nél is több csapadék hullhat. A vihar várhatóan a hét második felében éri el az öböl északi partvidékét. Ma északon több, délebre kevesebb napsütésre készülhetünk, mert nyugat felől vastagabb felhők érkeznek, főként a déli ország rész fölé. Délnyugaton helyenként eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél sok felé megélénkül. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés vár ránk, gomoly felhőkkel, de néhol egy-egy zápor vagy zivatar még előfordulhat. Csütörtökön újra meghízhatnak a felhők, elszórtan záporokkal, zivatarokkal és többfelé élénk erős széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes délutánt kívánok, egy óra után is 4 percen mindenkinek. Majoros Rita vagyok ebben az órában is. Csupa 90-es, 2000-es évek. Nagy kedvence, mint az Oasis és a Wonderwall. Hát ez szerintem nagyon sokak nagy kedvence. Na de itt lesz majd Akon és a Locked Up, jön majd Avril Lavigne, és most pedig Kelly Clarkson indítja az órát. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Érkezett egy információ az M5-ös autópályáról, hogy baleset történt Kecskemétnél a Budapest felé vezető oldalon, két autó ütközött. A 76-os kilométernél zárva is van a külső sáv, a torlódás már 2-3 kilométeres. És az M3-ason is baleset történt korábban Gödöllő térségében, úgyhogy Vásárosnamény felé a 32-es kilométernél emiatt betonelemeket igazítanak helyre. Pályazár van, a forgalom pedig a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide továbbra is az útinfókat, és jó utat kívánok mindenkinek a Unique dalával. Képzeld el a Best FM-en!

0: Best FM a legjobb zenék, az Oasis Wonderful klasszikusa szólt az előző percekben, nekem pedig egy picit megfájdult a fejem, úgyhogy gyorsan utána néztem, hogy van-e valami front, mert egyébként én eléggé frontérzékeny vagyok, de a legtöbb helyen azt írják, hogy nincs front felettünk, úgyhogy valószínűleg csak ma nem ittam, vagy nem figyeltem oda a megfelelő folyadékpótlásra, lehet, hogy ez lehet a ludas, úgyhogy ez most egy jel önöknek is, hogy gyorsan igyanak meg egy jó nagy pohár vizet, egy jó nagy pohár teát, vagy tényleg amit szeretnek. A kávé után pedig aztán pláne, mert hogy azt viszont ma már ittam legalább kettőt. Szóval a lényeg az, hogy a következő napokban sem kell úgy tűnik frontra számítanunk, úgyhogy ha fáj a fejünk, akkor nagy valószínűséggel nem okolhatjuk a frontot. Egészen kellemes időnk lesz egyébként a következő napokban, nagyjából a maihoz hasonló. Holnap egy picit megélénkülhet a szél, lesz majd néhány gomoly felhő, de nagyobb csapadékra nem kell számítani. 23-28 fok között lesz a maximum, úgyhogy ezzel kell számolni. Na meg a Best FM legjobb zenéivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. DJ Tonka, Don't Be Afraid dala után a napkérdését is felteszem. A barátaink, vagy éppen a legjobb barátunk, hogyan mutatna be minket egy vadidegennek? Ma ez a téma és ez a kérdés. 0620 55 55 155 jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Gyorsan végigpörgettem, hogy vajon engem hogy mutatnának be egy idegennek, és volt már rá példa, és akkor ott általában az hangzott el, hogy nagyon sokat beszélek, hangos vagyok, harsány vagyok, általában vidám, és hogy a humorról azt gondolom, hogyha a humor nincs, akkor semmi nincs, és ez egyébként tényleg így van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Addig még lehet, hogy gyorsan rá is írok a barátaimra, vajon mit mondanának. Tegyék önök is ezt, és hallgassák együtt a Gorillaz dalát, jön a Dare itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Felejthetetlen slágerekkel jövök a következő órában is, de előtte még a Krisztállal énekeltük, hogy vigyázz rám. Pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a Molokóval megyünk tovább. Imádom ezt a dalt, jön a Sing It Back. Azt hiszem, ez egy tökéletes délutáni kávé mellé szóló dal, amikor visszaugorhatunk egy kicsit az időbe, akkorra, amikor még diszkóba jártunk. Szóval Sing It Back! És itt lesz majd Bye Alex és a Sleppy is, és az Emlékszem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra itt van! A Casino Vimpage visszatért! Roulette, Blackjack, több mint 100 nyerőgép és több millió forintos jackpotok várnak! Casino Vimpage, élmény, játék, szórakozás! A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba!
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszerti Hóra látogató központban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Változékony időnk lehet kevés esővel, nyáron is jöhet a szénmonoxid, megelégelték a rolleres baleseteket a görögök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid, a katasztrófa védelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például az átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. Elkezdődött az őzek párzási időszaka, augusztus közepétől bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta a rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
6: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszába gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodolhatunk az útról.
5: Nem jogerősen életfogytiglani fegyház büntetést kapott egy anya, aki vízbe folytatta gyermekét. A nyíregyházi törvényszék szerint a nő 2022-ben élettársával együtt a fürdőkádban végzett középsúlyos fogyatékossággal élő lányával, majd balesetnek próbálták beállítani a történteket, és csak ezután értesítették a mentőket. Az asszony élettársa a büntetőeljárás alatt meghalt, ezért vele szemben megszüntették az eljárást. Megállt parancsolnak a rollereseknek Görögországban. A kormány megtiltaná az elektromos rollerek használatát a 17 év alattiaknak. Emellett magasabb bírságokat és kötelező felelősségbiztosítást is bevezetne. A szigorításról még ezen a héten szavazhat a parlament. A döntést azzal indokolják, hogy tavaly csak nem 400 gyermek és tinédzser sérült meg elektromos rolleres balesetekben Görögországban. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Ma a napsütés és a felhő kicsit megosztoznak az országon, északon több napfényt kapunk, délen viszont vastagabb felhők úszhatnak fölénk. A délnyugati tájakon eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt. Az északi a szél több felé feltámad, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Holnap ismét sok lesz a napsütés, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán északnyugat felől újabb felhősödés érkezik, elszórt csapadékkal és élénk, többfelé erősszéllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: 2 óra is elmúlt 4 perccel, és iszonyatosan viszket az orrom. Mit szoktak ilyenkor mondani, hogy akkor bosszus leszek? Na nem, nem, ezt nem, egyáltalán nem szeretném. Úgyhogy inkább hallgassanak Best FM-et, és akkor én is boldog leszek. Majoros Rita vagyok, hamarosan hozom a Molokó dalát, jön a Sing It Back, ahogy már beígértem, de J-Lo már indítja is az órát. Jön a Get Right!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM a legjobb zenék. Itt hogyan mutatna be a legjobb barátja, vagy a barátai egy vadidegennek ma délután? Erre vagyok kíváncsi. Niki azt írja, ő az a lány, aki mindenkit megmentene, csak saját magának nem kér segítséget. Ha eltűnne egy napra, biztos valami kóbor kutyát mentene éppen. Ezt írták róla a barátai. Szerintem ez azért elég jó. Gábor is írt, na ő az az ember, aki 5 perc késéssel érkezik, de cserébe olyan sztoriban jön, hogy senki nem haragszik rá. Imádom. 0-20-55-55-155. Jöhetnek ide még az üzenetek az isteni zenék mellé. Szóval kit hogyan mutatnának be a barátai, vagy éppen a legjobb barátja, ha egy vadidegenről lenne szó. Na jöhetnek a sztorik, és mellé pedig a Brand New Heavy Sometimes dala itt a Best FM-en.

legjobb zenék. Dutch out.

0: Best FM a legjobb zenék. Óvatosan az utakon, mert kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában. A 71-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Az M3-as autópályán Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt elmozdult beton elemek helyre igazítása zajlik, úgyhogy pályazárat vezettek be. A forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valakinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Itt egy Tamás is, aki azt írja, hogy baleset történt a Csaba utcában, a Krisztina körút előtti kikanyarodásnál. Nagyon köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM! 101.7 Best FM! A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ma Pitbull koncert lesz Budapesten, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy Pitbull már kis hazánkban van, bár gyanítom, hogy ez már így van, és Best FM-et hallgat éppen. Úgyhogy megyek is tovább egy Pitbull slágerrel 2009-ből, egy igazi, flörtölős, olyan táncparketten ismerkedős dal. Ez pedig nem más, mint az I Know You Want Me, egy igazán energiadús, magabiztos, szexi sláger. Itt a Best FM-en Pitbull, I Know You Want Me, én pedig ezzel kívánok jó szórakozást a ma esti Pitbull koncertre, lassacskán igyeklőknek. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: sem olyan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
2: irány az I Love Bécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Bécs Café, Bécs, Széchenyi tér 1.
3: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Alkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Alkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.balkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Holnaptól változik néhány pécsi busz közlekedése. Folytatódik a mérsékelten meleg nyári idő. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szerdától várhatóan szombat reggelig burkolatépítési munkák miatt lezárják Pécsett az Ipar utca egy szakaszát, a Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom között. A korlátozás a buszok közlekedését is érinti. A Tükebusz tájékoztatása szerint a 3-as, 6-os, 8-as, 30Y és 103-as járatok terelőúton közlekednek. A kimaradó megálló az Ipar utca, helyette a főpályaudvar irányába haladó buszok a Vásárcsarnoknál állnak meg. Jövő hétfőtől igazgatási szünet lesz a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban. A nyári szünet július 27-től augusztus 8-áig tart. Ez idő alatt az általános ügyfélfogadás szünetel. Két napon, július 29-én és augusztus 5-én előzetes időpontegyeztetést követően a soron kívüli szociális ügyek, illetve a halálesetek anyakönyvezése elintézhető lesz. Akinek helyi adótartozásmentességi igazolásra van szükséges, az postai úton igényelheti azt. A szünet utáni első ügyfélfogadási nap, augusztus 10-e, hétfő lesz. Hétfőig már több mint 100 000-en töltötték ki a kormány KRESZ kérdőívét a múlt heti indulás óta. A kérdőívben többek között a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, az elektromos rollerek szabályozásáról, illetve az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról is kérik a lakosság véleményét. A kérdőív a kormány hivatalos oldalán érhető el, és szeptember 1-jéig lehet kitölteni. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a héten 7 megyében és a fővárosban folytatódik a szúnyoggyérítés. Földi kémiai és földi biológiai módszerekkel is írtják majd a vérszívókat, olvasható a szervezet honlapján. az eheti munka során Baranyában is dolgoznak majd. Július 22-én szerdán a baranyai vízpartok közelében mintegy 200 hektáron lesz gyérítés. Ha szerdán az időjárás nem teszi lehetővé a munkát, akkor csütörtökön vagy pénteken pótolják azt. Újabb győzelmet aratott az észak-amerikai női kosárlabda ligában a Minnesota Lynx. A csapat hétfőn 105-102-re győzte le a Seattle Stormot idegenben, és továbbra is vezeti a mezőnyt. Juhász Dorka ezúttal 19 percet töltött a pályán, egy büntetőt értékesített, emellett 4 lepattanót szerzett, és 3 gólpassz is került a neve mellé.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Szerdától várhatóan szombat reggelig teljes szélességében lezárják az Iparutca Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A Batthyány utca a Légszeszgyár felől átmenetileg Zsák utcává válik. Több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak Pécsett. A Péter utcában, a Tüzér utcai felüljárónál és a Veresendre utcában is útszűkület, sávlezárás érvényes. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, és teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán is. Szerdán is folytatódik a mérsékelten meleg nyári idő. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás. Helyenként futó záporok továbbra is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék viszont nem várható. A reggeli órákban 16 fokot mérünk majd, napközben 25 fok környékén tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Folytatódik a zenei maraton, megállás, megszakítás mentesen szólnak a legnagyobbak. A mikrofonnál este a haték H. Horváth László. Itt lesz velünk nem is olyan sokára James Blunt, a Honey Beast, a Daylight és a Groove is in the Heart. Előtte játszik a Black Eyed Peas.
0: 101.7 Best FM.

0: tudom, hogy akarod.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Pillantsunk már is a Pollen térképre. Pécs egészen jó helyzetben van, csupán a csalánfélék okoznak közepesen erős tüneteket. Minden mellett azért még jelen vannak a pázsitfűfélék, a libatopfélék, a hárs, és nem utolsó sorban a gombák is szórják a spórákat. És hogy a folytatásban időjárásunk hogyan alakul, mit hoznak a következő napok, ez hamarosan kiderül, jönnek a részletek. Addig viszont játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Itt lesz majd a 90-esek közül Roy és Ádám zenél az Outkast, most pedig szól a Klub Klasszikus, ez a Fragma és a Tokez Miracle az új évezredből.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM.
1: Bármikor lecsaphat ránk egy kiadósabb záporzivatar, egyébként Pécset most körülbelül 29-30 fokat méretünk, holnap reggel 16, napközben 25 fáradtól feltámad a szél, viszont nem mondanak esőt. Aztán a csütörtök jelentősen csapadékosabb lesz, 4-6 mm esővel, reggel 14, napközben maximum 24-26 fokkal, és mindez nagyjából jellemző a péntekre is. A szombat már jóval melegebb lesz, 29-30 fokra érdemes számítani, no meg magas UV sugárzásra, vasárnap pedig nemes egyszerűséggel 32-34 fokat mondanak a szakemberek. Én pedig amondó vagyok, hogy hamarosan folytatódik a zenei maraton, többek között a United-dal, az NSYNC-el és nem utolsó sorban Alexander Burke-el, tőle szól a Bad Boys.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Július 25-én Palkonya Fehérbe öltözik. Több helyszín és zenei stílus, pazar nyári naplemente. Ez a White and Wine Palkonya pincejáró party. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér. Bortúra csomagok www.palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Újabb látványossággal bővült Pécs, mert hogy elhelyeztek egy mini szobrot, hogy az Olvasó Manó hol található, érdemes ellátogatni a Pécs Aktuálra, első körben is megnézni, aztán pedig személyesen is, és akár egy jó képet is csinálni róla. A folytatásban hamarosan délután 4 órakor jönnek a legfrissebb hírek és információk, előtte itt van Bryan Adams.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Kicsit most megállítom a zenét. No nem hosszú időre, csupán annyira, amíg meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 4 órakor, aztán jön Aura Dion és az I Will Love You Monday a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Adományokat gyűjtenek a Márévár helyreállítása érdekében. Napos felhős idő lesz szerdán is. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Adományokat gyűjtenek a Márévár helyreállítása érdekében. Magyar Egregy polgármestere az MTI-nek elmondta, a reneszánsz lovagvár falazatát néhány hete rongálták meg ismeretlenek, így a műemlék balesetveszélyessé vált, jelenleg nem látogatható. Az üzemeltető önkormányzat szakértők bevonásával méri fel a károk mértékét, de az már most látszik, hogy a megrongált falszakasz megtámasztásának költsége elérheti a 2 millió forintot is. Az adakozni szándékozók a Márévár a Mecsek rejtett égköve nevű közösségi oldalán találnak információkat arról, milyen módon tudnak segíteni. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az ország egész területén. A Mecsekben a Flóra pihenőnél ennek ellenére valaki tüzet gyújtott. A katasztrófavédőkhöz hétfőn délután érkezett bejelentés az esetről. A telefonáló azt is hozzátette, a tűzrakót felszólították, hogy oltsa el a lángokat, de ezt nem volt hajlandó megtenni. A helyszínre érkező tűzoltók puttonypecskendővel és kézi szerszámokkal oltották el a tüzet, személyi sérülés nem történt. Csütörtökön hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel egy időben megkezdődik az albérletpiaci főszezon, ami az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul, írja az ingatlan.com. Az elmúlt évhez képest 4%-kal csökkent az érdeklődés a kiadó lakások iránt, írja a portál. Közleményükben azt is ismertették, hogy Budapesten a kiadó szobák bérleti díjának középértéke július közepén havonta 110 ezer forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A vármegyeszékhelyek közül Pécs a kedvezőbb áru városok közé tartozik. Azt írják, egy garzonlakás medián bérleti díja városunkban 140 ezer forinton áll jelenleg. Összeállt az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapatának végleges kerete a 2026-27-es idényre, írta a klub a közösségi oldalán. Három új játékos érkezik, Zada Williams, Tina Cvijanović és Szűcs Luca is a pécsieket erősíti az új szezonban. Miközben az utánpótlásból Csirke Petra és Ikládi Anna is a felnőtt keret tagja lesz. A csapat vezetőedzője változatlanul Zsajko Gyokics, a másodedzők Iványi Dalma és Hengán Hunor, míg az erőléti edző Arnó Szákot.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
5: Szerdától várhatóan szombat reggelig teljes szélességében lezárják az Iparutca Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A Batthyány utca a Légszeszgyár felől átmenetileg Zsák utcává válik. Több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak Pécsett. A Péter utcában, a Tüzér utcai felüljárónál és a Veresendre utcában is útszűkület, sávlezárás érvényes. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, és teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán is. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán is folytatódik a mérsékelten meleg nyári idő. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás. Helyenként futó záporok továbbra is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék viszont nem várható. A reggeli órákban 16 fokot mérünk majd, napközben 25 fok környékén tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ani, köszönöm szépen, találkozunk 5-kor a Besten, ahol most ebben az órában foglalkozunk azzal, hogy keresünk egy fiatal eltűnt lányt. Nem utolsó sorban beszámolok majd arról is, hogy csütörtökön jön a Pontot Party, hogy mik leszek a programok, és ki lesz a fő fellépő, kiderül. Addig is zenélünk itt van elsőként, Aura Dion slágere.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Csütörtökön este kiderülnek a felsőoktatási ponthatárak, éppen ezért a szokott módon jön a pontot parti a Széchenyi téren. Na nézzük már is a programokat, 17:30 már érdemes kilátogatni, ugyanis az egyetemi szervezetek, valamint partnerek kitelepüléseit lehet megtekinteni. A hivatalos megnyitó 6 órakor kezdődik, melyet követően lesznek interaktív játékok, illetve az információs standoknál is várják a fiatalokat. 18:20-kor kezdődik Hajdú Lívia fellépése, utána Plessek Marcel érkezik, majd Kinka és a Bars fellépése, a Brass Band és a PTE Pevac Cheerleader szakosztály bemutatója 19:15-kor kezdődik, majd jönnek a köszöntőbeszédek, a ponthatára kivetítése és DJ Kaus szettje 8 órakor kezdődik és kereken 1 órán keresztül tart, majd 9 órakor megérkezik Morionesz, ő lesz ugyanis a sztár fellépő, mindemellett azért az érdeklődőket várják after partik is. Rövidesen folytatom egy rendőrségi felhívással, addig is érkezik Lady Gaga, a Soul Wave, illetve most Deluniz a 90-es évekből, szól az I Get Five On It a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. A pécsi rendőrök a hallgatók segítségét kérik egy 17 éves lány eltűnése kapcsán. Orsos Nikolát június 12-én engedély nélkül távozott egy pécsi gyermek otthonból, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A lány normál testalkatú, fogszabályzót visel, haja váll érő fekete, szemes színe barna. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogy ha valaki látta a lányt, vagy éppen tud annak tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívószámon, illetve várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. Hamarosan jönnek a születésnaposok, addig is kihasználva az időt szólnak a dalok, velünk lesz majd a 90-es klasszikus 94-ből, Take That és Lulu közösen Relight My Fire, előtte indítom Tóth Gabi slágerét.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Július 21-e kedd van, névnaposokon, Dánielek, a Daniellák, a Lének és az Angélák. Nézzük a születésnaposokat. 79 éves Szegvári Katalin újságíró, szerkesztő riporter, műsorvezető és tanár. Valamint 30 éves Katona Péter Dániel, színész, akit láthattunk többek között a Tanárban, az Apatigrisben, illetve a Seregben is. Hamarosan délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, addig viszont maradt még egy dalom. Itt van Rúzsa Magdi és a Karma.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Egészen biztosan hallható lesz a következő órában a De La Soul 90-es klasszikusa Ring Ring Ring, előtte egy kicsit dominózunk Jesse J-jel, most pedig jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5-kor a Best FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok, www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Holnaptól változik néhány pécsi busz közlekedése. Folytatódik a mérsékelten meleg nyári idő. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szerdától várhatóan szombat reggelig burkolatépítési munkák miatt lezárják Pécsett az Ipar utca egy szakaszát, a Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom között. A korlátozás a buszok közlekedését is érinti. A Tükebusz tájékoztatása szerint a 3-as, 6-os, 8-as, 30Y és 103-as járatok terelőúton közlekednek. A kimaradó megálló az Ipar utca, helyette a főpályaudvar irányába haladó buszok a Vásárcsarnoknál állnak meg. Jövő hétfőtől igazgatási szünet lesz a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban. A nyári szünet július 27-től augusztus 8-áig tart. Ez idő alatt az általános ügyfélfogadás szünetel. Két napon, július 29-én és augusztus 5-én előzetes időpontegyeztetést követően a soron kívüli szociális ügyek, illetve a halálesetek anyakönyvezése elintézhető lesz. Akinek helyi adótartozásmentességi igazolásra van szükséges, az postai úton igényelheti azt. A szünet utáni első ügyfélfogadási nap, augusztus 10-e, hétfő lesz. Hétfőig már több mint 100 000-en töltötték ki a kormány Kressz kérdőívét a múlt heti indulás óta. A kérdőívben többek között a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, az elektromos rollerek szabályozásáról, illetve az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról is kérik a lakosság véleményét. A kérdőív a kormány hivatalos oldalán érhető el, és szeptember 1-jéig lehet kitölteni. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a héten 7 megyében és a fővárosban folytatódik a szúnyoggyérítés. Földi kémiai és földi biológiai módszerekkel is írtják majd a vérszívókat, olvasható a szervezet honlapján. Az eheti munka során Baranyában is dolgoznak majd. Július 22-én szerdán a baranyai vízpartok közelében mintegy 200 hektáron lesz gyérítés. Ha szerdán az időjárás nem teszi lehetővé a munkát, akkor csütörtökön vagy pénteken pótolják azt. Újabb győzelmet aratott az észak-amerikai női kosárlabda ligában a Minnesota Lynx. A csapat hétfőn 105-102-re győzte le a Seattle Stormot idegenben, és továbbra is vezeti a mezőnyt. Juhász Dorka ezúttal 19 percet töltött a pályán, egy büntetőt értékesített, emellett 4 lapattanót szerzett, és 3 gólpassz is került a neve mellé.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Szerdától várhatóan szombat reggelig teljes szélességében lezárják az Ipar utca Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A Batthyány utca a Lékszesz gyár felől átmenetileg Zsák utcává válik. Több helyszínen is burkolatjavítási munkák zajlanak Pécsett. A Péter utcában, a Tüzér utcai felüljárónál és a Veresendre utcában is útszűkület, sávlezárás érvényes. Ivóvíz hálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, és teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán is. Szerdán is folytatódik a mérsékelten meleg nyári idő. Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás. Helyenként futó záporok továbbra is kialakulhatnak, jelentős mennyiségű csapadék viszont nem várható. A reggeli órákban 16 fokot mérünk majd, napközben 25 fok környékén tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6 órakor a Besten, addig viszont rengeteg időnk van, úgyhogy hozok majd egy beszélgetést. Most pedig indítom a zenei maratont, több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig. Jessie J slágerével kezdünk, ez már a Domino.
0: 101.7 Best FM.

0: We'll get back to you.
1: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: Én itt ülök még a pályaudvaron, akkor is, ha már várni nincs kire. Amit mondanék, nem mondhatom.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Kicsit felfrissülhet az éjszakánk, ugyanis a következő órában várhatók záporok, zivatarok. Holnap reggel 14, napközben maximum 24-25 fokra készületünk, feltámad a szél, ugyanakkor megszűnik a csapadékhajlam. A csütörtök esősebb lesz, 2-4 mm-t mondanak, reggel 12-13, napközben 24-26 fokra érdemes számítani, csak úgy, mint pénteken. Szombaton viszont visszajön a meleg 30-31-es csúcsokkal, magas UV-UVB sugárzással, és hasonló a helyzet majd vasárnap is. Az időjárás hírei után, ahogy ezt ígértem, rövidesen folytatjuk egy beszélgetéssel. Addig is velünk lesz a No Doubt, Caramel, illetve most a 90-es klasszikus, Jazzy Jeff and Fresh Prince, ez már a Boom Shake the Room, a Best FM-en.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hét Best FM. A nyári időszakban nagyon sokan mennek nyaralni, ilyenkor fontos utitás az utipatika. És hogy mit tehetünk akkor például, hogyha égési sérülésünk van, ez a következő percekből kiderül. Folytatjuk a beszélgetés sorozatot professzor dr. Télesi Istvánnal, a PTE professzorával.
1: Vannak, akik arra esküdnek, hogy jegeljük. Hát ezt a jegelést ezt nagyon óvatosan kell csinálni, mert maga a jég a bőrön hasonlóképpen veszélyes sérüléseket tud okozni, ezért az a célszerű, hogyha jégkockával akarunk fűteni, vagy jeges mélyhűtőbe tett borsó, bab, satöpivel akarjuk fűteni, akkor azt mindig göngyöljük bele valami törülközőbe, mert az egy kicsit eloszlatja ezt a hideget, és még jobban is tartja a hideget, tehát erre érdemes oda figyelni. Nyilván, hogyha ezen túl vagyok már, akkor gyulladás csökkentő sprével, habbal, mint például a Pantenol spray, be lehet sprézni, vagy be lehet fújni, és az egy kicsit bőrvédő is, bőrtápláló is, és a gyulladást is csökkenti. Ezeknél a bőrsérüléseknél, ami piros zászló, amikor nem szabad nekünk barkácsolgatni, az a szúrt és a harapott sebek, mert a szúrt sebeknél nem tudjuk azt, hogy milyen mélyen van, és azok nagyon-nagyon csúnya, a fertőzéseket tudnak csinálni, ami aztán a végén akár életveszélyes állapotot is tud produkálni. Tehát szúrt és harapott sebet mindenképpen orvos lásson el. Rándulások, ütések, szalagsérülések, stb. Hát, hogyha itt valóban egy piszangról, egy szakadásról van szó, amikor az ember látja, hogy valami anatómiai jelzés van, tehát a sípcsont az vízszinten, vagy az folyamatos, egyenes, hogyha valami törés van, akkor azzal ne próbálkozzunk, vagy ha egy boka, vagy egy váll, vagy egy könyök mozgáskorlátozó, tehát a könyöket nem tudja rendesen behajlítani, vagy kinyújtani a beteg, akkor sem próbálkozzunk, ezek az úgynevezett komolyabb sérülések, ilyenkor mindenképpen orvos kell, sőt általában az orvos tovább küldi, hogy valamilyen eszközös ellenőrzést végezzenek, akár röntgennel, akár CT-vel, akár ultrahangos vizsgálattal, stb., mert az orvos sem lát bele abba az izületbe, hogy ott mi történt. Kisebb sérüléseknél, rándulásoknál az elsődleges az, hogy fűteni kell, a már elmondott elvek szerint, tehát nem rögtön rátenni a bokára, könyökre, stb. A jeget, hanem becsomagolni, törülközőbe is úgy hűteni, nem egy-két percig kell hűteni, hanem hosszan. A rándulások azok ráadásul mélyen vannak, tehát azoknak legalább fél órás, inkább egy órás hűtés kell, majd ezt követően lehetőleg, sőt, van, aki azt javasolja, hogy már közvetlenül a sérülést követően rugalmas pólyával kellett hűteni, pont azért, hogy a bevérzésnek a mennyiségét azt valamelyest csökkentsük. Ha ez megtörtént, és eltelt már egy fél nap, vagy egy nap, akkor érdemes bekenni valami olyan készítménnyel, ami a bevérzésnél a vér ömlenyt, vagy annak a felszívódását segíti, ilyen például a Lioton gél, vagy a Dolobene gél, mind a kettő vén beszerezhető, ilyet is érdemes, tehát Lioton és Dolobene gél, ilyet is érdemes a kis útipatikánkba betenni. Ugyanez vonatkozik az ütés nyomán kialakuló területes bevérzésekre, ott is a Lioton és a Dolobene gél az, ami csökkenti, illetve segíti a felszívódást, csökkenti a vérzést, illetve segíti a felszívódást, illetve hát ezeknél mindig helyi gyulladás is kialakul, mert az egy lágyrészsérülés, és itt is érvényes az, hogy a szervezet immunvédekezése az itt megmozdul, tehát ilyenkor helyi gyulladás csökkentő kezelésre összerű törekedni. Erre Algoflex Dologél, vagy a Dolgit krém, vagy gél, vagy a Flektor tapaszt, vagy a gél abszolút alkalmas, tehát ilyen ütés sérülés utáni bevérzésnél.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik, jön a Bájolex, valamint a Slep, és a Nehéz vagyok. Tegnap

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Újra itt van! A Casino Vintage visszatért! Roulette, Blackjack, több mint 100 nyerőgép és több millió forintos jackpotok várnak! Casino Vintage, élmény, játék, szórakozás! A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba!
2: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
4: A Best FM-en.
5: A beporzókra is veszélyes lehet a kémiai szúnyogírtás. Pénzt és vodkát rabolt egy fegyveres egy nagy kanizsai benzinkútról. A napokban nem lesz olyan nagy meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást ad az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak, emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. A beporzó rovarokat is pusztítja a kémiai szúnyoggyérítés. A Hurren Ökológiai Kutatóközpontjának vizsgálata szerint a hazánkban alkalmazott földi permetezés átlagosan csaknem felére csökkenti a szúnyogok számát, de a méheket, lepkéket és más hasznos repülő rovarokat is jelentősen érinti. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb szerepet kellene kapnia a biológiai védekezésnek és a szúnyogtenyészőhelyek felszámolásának. Fegyverrel raboltak ki egy nagy kanizsai benzinkutat. Az ott dolgozó nő hajnali 3 óra előtt szólt a rendőrségnek, hogy egy magas férfi fekete maszkban lépett be az üzletbe, pisztolyt fogott rá és a bevételt követelte. 60 000 forintot szerzett meg, ráadásnak 2 üveg vodkát is elvitt. A rendőrök 3 órán belül otthonában elfogták a 32 éves férfit, aki aztán beismerte a rablást. Kiderült, hogy februárban már betört egy nagykanizsai élelmiszerboltba. A mostani fegyveres rablás miatt 5-10 évnyi börtönre számíthat. Különös ruhatolvajt füleltek le Lengyelországban. Egy férfi hetekig értetlenül figyelte, hogy sorra tűnnek el a zoknik, pólók és alsónadrágok a szárítóról. A rejtély akkor oldódott meg, amikor rajta kapta a tettest. Egy hód éppen az egyik alsójával szaladt el, majd eltűnt a közelítóban. A férfi szerint könnyen lehet, hogy az állat a hódvárát béleli ki az ellopott ruhákkal. A közösségi oldalon csak annyit tanácsoltak neki, ideje fedett helyre költöztetni a szárítót. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a napsütés mellett komoly felhők is megjelennek, zápor, zivatar leginkább az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd. Nem lesz több 22-27 foknál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hogy stílusosan rákösek a mai első darra, ami ugye a Love is Back, Funky is Back. Hiszen kedv van, úgyhogy mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék pörögnek mixben. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-on, 7-től DJ Hanyával a lemezját.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: 4 Grammy, 2 hölgynek, akik közül az egyiket Erikának, a másikat Trinának hívják, testvérekről van szó. Szóval tök logikus, hogy a Mary Mary nevet választott.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És mielőtt még Prince nagyon belemelegedne a Get Off-ba, gyorsan elmondom, hogy mixcard.com/DJ White Boy. Korábbi mixeim itt lehetőek föl. Nem az összes, de azért 150 már ott van. Dance, funky, hip-hop, R&B, pop, chill lounge, deep house, szóval minden. Természetesen tracklistával együtt.

0: mother for me. Now move your big ass round this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star. And I'm a big dipper.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a

0: Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Az előbb hallott Sarah Connorról így kiejtés meg akcentus alapján nem mondjuk meg, hogy egyébként egy tőzsgyökeres német hölgyről van szó, és a most érkező Lou Begáról sem fogjuk tudni megmondani, mondjuk leginkább azért, mert egy hangot nem fog énekelni a következőben, csak fújja a trombitát, és addig, amíg ő fújja, mi helyet cserélünk hangjával. Még egy órán keresztül funky lesz a menő itt a Best FM-en, szóval pár perc, és héttől hangja innen folytatja. Még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky zenék szólnak mixben. Nem sokára jövök vissza, senki ne menjen sehova. We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: A nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat a szénmonoxid miatt. Három bagolyfaj közül választhatjuk ki az év madarát, a hőség egyelőre nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat, emiatt 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. 30 hektáron ég a száraz aljnövényzet a hajdúbihari Kabat térségében. A tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal, az egységek 30 szarvasmarhát és 3 szamarat is kimentettek a területről. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. Senki sem sérült meg, a lángok sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztették. Az anyagi kár nem jelentős, közölte a vállalat. A tűz okát egyelőre vizsgálják. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
5: Már a 70-es évek óta futtatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a fülespulik.
4: Több mint 50 hazai fürdő csatlakozik szombaton a strandok éjszakájához. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg a programot. A vendégeket ilyenkor sauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Holnap ismét sok napsütésnek örülhetünk, de a gomoly felhők itt-ott elsírhatják magukat, tehát jöhet egy-egy zápor, zivatar. A levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, és a szél is élénk lehet. Hajnalban 9-15, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd. Nem lesz több 22-27 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en, a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Két részletben érkezik majd az iskolakezdési támogatás. Tart az őzek párzási időszaka, figyelni kell az utakon. Itt-ott eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mintegy 400 ezer gyerek kap iskolakezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra többek között a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészfékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszaáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Nem lesz több e-rollerezés 17 éves kor alatt Görögországban. A sok baleset miatt vezetik be a tiltást. Tavaly körülbelül 400 gyerek és tinédzser sérült meg ilyen szerencsétlenségekben. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is tartalmazza. Az ügyben hamarosan dönt a görög parlament. Eltűnhet egy időre a brit pízai ferdetorony. A Vizbics városában álló csaknem 160 éves Szent Márk templom megdőlt tornya régóta a környék egyik jelképe. A szakemberek azonban úgy döntöttek, hogy a súlyos szerkezeti problémák miatt a torony felső részét le kell bontani. A cél az, hogy később biztonságosan az eredeti formájában építhessék újjá. Holnap a napsütés mellett komoly felhők is megjelennek, zápor, zivatar leginkább az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd, nem lesz több 22-27 foknál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Arrébb még az iskolakezdés, nem is akarok ezzel senkit sem rémizgetni. Tegyen általános iskolás szófordulattal érve, a B-nél nyílt föl a napló, úgyhogy akik felelni fognak a következő órában, a Black Machine, Britney Spears, a Backstreet Boys, és persze Bon Jovi, meg Madonna a legelején a Give It To Me-vel.
3: Ez a Night Shift a Best

Ezt a legjobb zenék. Nem tudom, hogy George Michaelnek vajon személyes érintettség miatt volt ennyire fontos a szabadság, mint téma, de a Vemmel is és szóló korszakában is született egy-egy dal Freedom címmel. Most jön a szóló Freedom George Michaeltől itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Az ugye megvan, hogy az a Britney Spears, akit most már több mint 25 éve nézünk, hallgatunk, az nem az igazi Britney Spears, mert hogy az igazi Britney Spears Justin Timberlake-kel együtt meghalt egy balesetben 2000-ben, és az ő klónjaik viszik azóta is tovább a karrierjüket. Legalábbis az internet egy része szentül hisz ebben. Hát pont úgy, mint a Balaton tagadók. Jön a Stronger!

Beszélem a legjobb zenék a 8 Madison Square Garden-beli koncertjükből, van még 3, az egyik pont ma este lesz esedékes, és elnézve az elmúlt koncertek setlistét, hát na, hogy ez is ott van a dalok között. Jön a Have a Nice Day és a Bon Jovi.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: It ain't no country club either.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kánikula program indul az állatvédő szervezetek megsegítésére. Ruhatolvaj hód bukott le Lengyelországban. A napokban nem lesz olyan nagy meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást ad az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak, emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. A beporzó rovarokat is pusztítja a kémiai szúnyoggyérítés. A Hunren Ökológiai Kutatóközpontjának vizsgálata szerint a hazánkban alkalmazott földi permetezés átlagosan csaknem felére csökkenti a szúnyogok számát, de a méheket, lepkéket és más hasznos repülő rovarokat is jelentősen érinti. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb szerepet kellene kapnia a biológiai védekezésnek és a szúnyogtenyészőhelyek felszámolásának. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Az ott dolgozó nő hajnali 3 óra előtt szólt a rendőrségnek, hogy egy magas férfi fekete maszkban lépett be az üzletbe, pisztolyt fogott rá és a bevételt követelte. 60 000 forintot szerzett meg, ráadásnak 2 üveg vodkát is elvitt. A rendőrök 3 órán belül otthonában elfogták a 32 éves férfit, aki aztán beismerte a rablást. Kiderült, hogy februárban már betört egy nagykanizsai élelmiszerboltba. A mostani fegyveres rablás miatt 5-10 évnyi börtönre számíthat. Különös ruhatolvajt füleltek le Lengyelországban. Egy férfi hetekig értetlenül figyelte, hogy sorra tűnnek el a zoknik, pólók és alsónadrágok a szárítóról. A rejtély akkor oldódott meg, amikor rajta kapta a tettest. Egy hód éppen az egyik alsójával szaladt el, majd eltűnt a közelítóban. A férfi szerint könnyen lehet, hogy az állat a hódvárát béleli ki az ellopott ruhákkal. A közösségi oldalon csak annyit tanácsoltak neki, ideje fedett helyre költöztetni a szárítót. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap ismét sok napsütésnek örülhetünk, de a gomoly felhők itt-ott elsírhatják magukat, tehát jöhet egy-egy zápor, zivatar. A levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, és a szél is élénk lehet. Hajnalban 9-15, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd. Nem lesz több 22-27 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Ponyvaregény legelején, amikor a Piti bűnöző házaspár ki akarja rabolni azt az éttermet, ahol éppen Vincent Vegáék reggeliznek, nos akkor hangzik el ez a mondat, hogy Jolanda marad nyugton, vagyis Jolanda Be Cool, innen kapta a nevét az az ausztrál duo, aki indítja az órát vár, és itt a Besten a We Don't Speak Americanoval.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Nostrad-ben.
1: Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

reggel. Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.

Best FM a legjobb zenék. Holnap fokra, centire, mindenre pontosan ugyanilyen napunk lesz, mint ma. Tényleg annyira csak a különbség, hogy a holnapi nap a szerda lesz, a mai meg ugye kedd, de minden stimmelni fog. 27 fokos nappali maximum, pici felhő, kevés szél.

A legjobb zenék Mark Morrisonnak az elmúlt években azért voltak balhéi, verekedések étteremben, és a többi mentségére szóljon, hogy ő már azelőtt is ilyen gangsterben nyomta, hogy híres lett volna. Olyannyira, hogy például azért nem tudta rendesen megünnepelni, amikor ez a dal felkerült az amerikai lista élére, mert éppen tört

Best FM a legjobb zenék, hogy a máshonnan nem, hát abból érezhetjük, hogy borzasztóan rohan az idő, hogy az idén nyárra bejelentett nagy nevekből egyre többet pipálhatunk ki. Már megvolt a Duran Duran koncert, Sting is itt volt, jelenleg is éppen ebben a pillanatban, éppen a Puskásban koncertezik Pitbull, és aztán jön majd még Moby, itt lesz Bryan Adams, Seal, de meg persze a most érkező Lenny Kravitz is tiszteletét teszi majd nem is olyan sokára Magyarországon. Érkezik a The Chamber, itt a Best FM.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék. Don't have to leave this.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 50 fürdő csatlakozik a strandok éjszakájához. A kánikulában is sok a szénmonoxid mérgezés. A hőség egyébként egyelőre nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat emiatt, 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. Senki sem sérült meg, a lángok sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztették. Az anyagi kár nem jelentős, közölte a vállalat. A tűzokát egyelőre vizsgálják. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta futtatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskulik.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Több mint 50 hazai fürdő csatlakozik szombaton a strandok éjszakájához. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg a programot. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Holnap a napsütés mellett komoly felhők is megjelennek, zápor, zivatar leginkább az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd, nem lesz több 22-27 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És azt mondtuk, hogy 8 és 9 óra között a B-nél nyílt ki a napló. Hát akkor ez az előttünk álló 60 percben a J betűre lesz, igaz? Jetlag, Junior Jack, illetve Justin Timberlake. És a sor legelején is egy J betűs, Jerul, és a Shanti, és az Always On Time itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

legjobb zenék.

Bestefem a legjobb zenék, és hát a vasárnapi félidei show után kijelenthetjük, hogy Shakira most már több világbajnoki döntőn szerepelt, mint az ex-e, Gerard Piqué. Jön az Underneath Your Clothes itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Úgymond a zsűri aztán mindkét oldalán volt jó párszor. Olly Murs, mert hogy amikor végül aztán az X-Faktor 6. szériájában második helyezést érte, előtte már kétszer próbálkozott bekerülni sikertelenül. Majd később volt az X-Faktor műsorvezetője, és aztán pedig a Voice mentora 6 alkalommal. És hogyha nincs az a futballsérülés 2008-ban, akkor könnyen lehet, hogy most nem egy nagyon jó énekesről, hanem egy jó focistáról beszélnénk. Jön Olly Murs és a Dance With Me tonight.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Van még 60 percünk a mai kedből, az idei egyetlen július 21-éből. Ez a 60 perc pedig majd olyan előadókkal és olyan dalokkal telik majd, mint a Your Body Tom Novitól, vagy éppen a Fight for This Love Sheryl Cole-tól, de itt lesz még a Chris Cross a Jump-al, a Simply Red a Fairground-dal, és Sophie Ellis Baxter a Get Over You-val.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-jal.

Best FM a legjobb zene 2007-ben a Rolling Stone magazini minden idők 20 legidegesítőbb dala között a harmadik helyre sorolta, sőt később a 90-es évek legrosszabb dalai között is a 8. helyre tette a most érkező kislemezt, ami ennek ellenére azért csak nyert egy Grammy-t. Jön a Bahamen és a Who Let the Dogs Out.

Veszlefom a legjobb zenék. Régen még olyat is csinált a Simply Red, hogy a koncert végeztével kifelé menet az ember egy pendrive-on megvásárolhatta az aznapi koncert teljes hanganyagát. Most visszatértek a régi formulához, és a tavaly véget ért világkörüli turnéjuk chilei állomásán rögzített koncertet lehet a létező összes formátumban megvásárolni. Jön a Simply Red és a Fairground.

így születtek meg ezek a szép sztorik. Gyönyörű lány a fehér sportkocsi, az emlék bennem nem kopik. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztorik. Gyönyörű lány a fehér sportkocsi.

Best FM a legjobb zenék, zárom a kettet. Ennyi volt a Night Shift. Holnap szerda, a Pop és Rádiós Lágerekkel indítjuk majd a szerda estét, ahogy szoktuk 6-kor, és ahogy szerdánként szoktuk, DJ Fendivel, aki majd 7-től áll a lemez játszók mögött. Szóval a mai Night Shift ennyi volt, jön Neo, és a So Sick. Én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

nyolcszák, kicsit eldurvultál, nem is hiányzol, csak az első fák.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. This is...

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.